0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. Dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Párnánk puha, ágyunk öle lányán ringott.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: grow and fly away.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
5: Igen.
1: Ó, na végre!
6: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
7: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I'll show you.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Megérzem a söröd illatát, mindenkinek kellemetesen jó délőtöt kívánok. Végre azok vettek lenni, az elkező 4 órában borizkázhattok, hogyha van kötöttek, és remélem, hogy van. Ebben extrém, nagyon-nagyon meleg időjárásban köszöntök mindenkit, egy romantik vágyom rád remixel. Ahogy kell csinálok, én válok ide mindenkit. Jó szórakozás, jó lakot. Ez itt a Super DJ Rádió, benne pedig Boriszka. Én persze így adok sok folyadékot.

Következően Mazsi királynának is kellene. Szép napot kívánok, munka mellől is kitartást kívánok. Figyeljetek a nagy hőségben, a munkavégzésben is. Oldjóztátok el, hogy ne kelljen, hogy baj legyen. Na, Isten István úr, itt vagyunk, jövő szép napot kívánok Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből vártunk. Köszönjük szépen! És itt van velünk Réta kisasszony az ételen keresztül, kedves Réta üzeni, hogy szép öreget bulizkodj minden esdén hallgatóknak. Én ma még melód, aztán kettő nap pihi kitartást mindenkinek ebben a nagyon-nagyon melegben. 12 óra meddig lehet, és már egy napokos konyhában? De kemény vagyok, kibírom, így van. Azért így te is sok folyadékot, és érzitek, hogy nagyon-nagyon túlzottan túlzok a meleg. Tessék pihenni, semmiféle főnök nem mondhatja meg, hogy az másképp legyen.

Szerestem önök kellemes napot kívánok. Írja nekem, hogy a Svédországból jössz, nem írom meg nektek, hogy hány fok van itt, mert az terrorizmus lenne. Legalább annyit írjál meg, légy szíves, hogy mennyivel hűvösebb. Sokkal kevésbé vagy pedig.

egyébként mielőtt még bele is csapnánk itt azért a szokásos tematikába, mondanám az új információkat, hogy aki tömegközlekedik, az is nagyon-nagyon figyeljen, jó? Hogy mi a helyzet. Tehát egy-egy buszok kimaradnak, egy-egy buszok kevesebbet járnak, vagy másfelé mennek, hogy ritkíta vannak. Mind a BKK-nál, mind a regionális közlekedésben tapasztalható, jó? Tehát mindenképpen, ha busszal mennétek, vagy vonattal, tájékozódjatok, jó? Mert teljesen megváltozik most. Úgy néz ki péntekig egyelőre. Úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon változik a menetrend. Senki nem maradjon hoppon, jó? Gondolok elsősorban ugye a munkába készülőkre. Na, Stroke a Puditás, mert a Goodie Plus Smile!

Hát kérdez szépen, a községi plébános elmegy a körzeti megbízotthoz, csak így zavarkertésképpen mondanám, tehát községi plébános elmegy a körzeti meghízotthoz. Édes fiam, segíts, mert elloptak a kerékpáramat, mit csináljak? Hát atyám, figyeljen ide, vasárnap a prédikációjában tessék elsorolni a 10 parancsolatot, és amikor odél, hogy ne lopja, nézzen jó körül, mert aki elbújik, az a tolvaj. Na, Misa utána plébános elmegy a rendőrhöz, az Isten megáldjon, édesfiam, megvan a bicikli. Na, úgy történt, hogy mondtam, hát mondjuk úgy, hogy majdnem. Elkezdtem sorolni a parancsolatokat, és amikor odaértem, hogy ne paráznák, hogy azonnal eszemültött, hogy kinél hagytam a kerékpárom. De rossz, ugye? Egyébként van egy másik vicc, nem? Hogy miért kezdtem, atyám, belestem az erkölcstelenség bűnébe, hát mit csináltál, kislányom? Hát az a helyzet, hogy én nem szeretek bugyit hordani, és így mini szoknyában, mi most is, én bugyi nélkül vagyok. Mi a bűnnek a megbocsájtása? 3 műatyák és 4 cigánykerék. Na, doktor úr, csináljon valamit a feleségemmel, könyörög a férjem pszichiáternek, nem bírom tovább, 30 macskát tart a lakás, mi jaj? El tudják képzelni, micsoda bűz a bezárt ablakok mellett? Azt mondja, hát miért nem nyit ablakot? Persze, meg kirepül a 200 galambom. El is jó. De kijön egy ember a templomból, és azt látja, hogy az útszélén egy kódus kéreget, adj neki 100 forintot, Isten áldja meg magát, majd imádkozni fogok az ön beteg anyósáért, az én imámnak, foganatomban, egyszer elfelejtettem imádkozni, mert éppen belúgtam, másnapra meg is halt szegény, azt, hogy itt van egy százas barátom, aztán rúgjon be megint. Ez meg 200 forintból nem igen lehet, de mindenki érti, amit érteni kell. Viszont azt mondanám 0670-45-95-95-ös, ami Viber számunk, van egy Boriszkás hívott 0632-1948-07 Rúpizsán.

Én nem akarom elmondani, mennyi a hőfok. Teles úréknál Spéldországban már tényleg itt kikapok, úgyhogy mondjuk annyiba, hogy némiképp jobb az idő, barátságosabb a hőfok, mint amennyit most mit el tudunk viselni. Úgyhogy elősőnök is jelenem, ezt szétabot kívánok, örülök, hogy te is velünk tartasz. Igen, a mai morgás inkább ilyen viccesnek kell mondani, azért én ott remek közlekedtem, ott hálítsenek megy a klíma, és hát mindig találok valami nagyszerű beszélgetést, nekem meg egyébként azért is nagyon jó, sokszor azért nem megy taxival, mert hát én a téma az utcán hever, vagy a buszban akár, és takarító hölgyek, ilyen folyamatos takarítással rendelkezők beszélgettek, és tapasztalatokat osztottak meg, és vitatkoztak egymással, de jó sokáig utaztunk együtt, úgyhogy kihallgattam őket, úgymond, hát hatalmas, tehát az egyik elmondta, hogy ezzel a géppel hogy kell tölteni, azt nem úgy kell csinálni, rendesen szakmai vitát nyomtak takarításból, gyerekek, nagyon kemény volt, a benkizerbe így kérik, ott úgy kérik, ő leszerelte a kilincset, ne tudják rácsapni az ajtót, tehát ilyen nagyon komoly szakmai trükköket, turpisokat, és egy mondat volt, ami végképp megmaradt bennem, hát kicsit a morgásban is jó, hogy azért remélem, hogy ez nem dolgoz, hogy ő bizony, ahová nagyon sokat kell menni vízzel, azt csinálja, hogy amivel fölmosott ott, ahol általában nem járnak, azzal a vízzel mossa az ablakot. Hát azért nyeltem egy nagyot, hogy az biztos jó. Szerintem nem, és a másik is mondta, hogy az úgy nem jó, majd jön a főnököd, a Csabi. Ott a Csabi az valami isten lehetett, mert a másik úgy beszélt róla, mint a... Na most majdnem mondtam, hogy kik szoktak a hívők róla beszélni, de nem mondom, politikamentes műsor, szóval... Tudjátok, kire gondolok. Jaj, de gonosz vagyok. Na szóval a lényeg az, hogy úgy beszélt a Csabiról, mint valami istenségről. És rendesen ilyen szakmai zükköket elmondtak, ami nagyon megdöbbentő, és nyilván nem degradálom a szakmát, csak hogy így durva volt hallani, hogy a takarításban is olyan szakszavakat mondtak, gyerekek, hogy én se értettem. Tehát, hogy így nagyon, és fölvágott az egyik a másiknak, hogy ő már 20 éve benne van a szakmába, és ő azt tudja, és hogy van ilyen oldaltakarítógép, ezt nem is értettem, mondott valami nevet rá, és azt hogy kell úgy megbillenteni, és akkor tökéletes 100%-ig takarítást csinált, és meg is mondta a Csabinak, hogy ő túlbecsületes, ahhoz, hogy ne végezze el a munkát. Nem tudom, milyen a túlbecsületes, mert szerintem csak becsületes ember van, mindegy, hát kicsit pigyározta magát az egyik hölgy. Egyébként nem is voltak olyan nagyon leéltek, tehát az egyik ilyen fiatalkának is szépen föl volt öltözve, második a hölgy az meg kicsit talán túl a szépség a zenitjén, de úgy korhoz képest még a műv kategóriában elment, és teljesen szépen föl voltak öltözve, és mentek ilyen munkákat szépen csinálni, és akkor mondom, olyan szakmai vitában voltak, tehát így nem volt rossz hallgatni, csak egy kicsit úgy fölkaptam erre a fejemet, úgyhogy minden takarítónén itt nagyon szeretünk, mindenkit üdvözlünk, csókoltatunk, és jó volt ilyeneket hallgatni, tehát higgyétek el, a buszon utazásnak rengeteg előnye van, ha nyáron megy a klíma. Na ennyi. Everybody take a shot, red light.

Na kérdezem, a Bődész a Vírnek, hogy üdvözlet éppen Székutasról, Célélen Sárvagár. Na de Székutas az merre? Például mondja valami város hozzá, életemben nevét nem hallottam, pedig azt néztem a széljel járom az országot. Úgyhogy... De te is egyébként sok folyadékot inni, és ha van a kocsiba, vagy a kamionba, vagy a teherautóba klíma, toljad neki, Szabi!

Érdezem, nem, hogy nem tudom. Híja Anett, aki a bocsiéknál hírolvasó ide valósi, hát kösz. Sokat segített az orosz házas hordmezővásárhelyen, így már ezért jobban értem. Kedves szabja majd, hogyha a Híja Anett is megtudja, hogy én Tatabányán Kertarosban hol lakom, hol kell befordulni, akkor semmi gond. Addig, de azért köszi, hogy elmondtad, persze. 37 Celsius klíma maxon, igen. Sok folyadékot figyeltek, mert tényleg nagyon-nagyon meleg van.

és valaki bizony jeles ünnepen is dolgozik, itt van velünk Ari Bálint, Balúr, állandó kedves hallgatónk, akit kellemes szétdobot kíván mindenkinek, jó munkában, vigyázzatok magatokra, üdv! A Toyota M5-ös fényező műhelyéből ünnepli bizony a születésnapját. Stabil leszek jövő hét végig, ma van a születésnapom. De akkor kérem szépen, akkor neked azért egy kicsit szület legyen otthon, se nagyon dolgozzák, kedves szülnapos, és engedd meg, hogy magam és kollégáim nevével, kedves Szabi! Nagyon a Szabi a fenéket, Balú! Ezben nekem is a meleg hatására kell lenni, tehát kedves Ali Bali Bálint úr, kedves Bali úr, neked nagyon-nagyon boldogságos, világságos, mosolygós születésnapot kívánok, 72 órás orgazmus, meg ilyeneket. Na, Bandesznek is kellene messzét napot kívánok, hegesztőként, csorváshoz jön volt mindenkinek, hát te is észre tessék hegezgetni, ha hegesztesz ma, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hot a Vader.

Hát el kell mondanom azért természetesen az időjárás előrejelzést, mert bár mindannyian tudjuk, hogy a legmelegebb napokat, a legkritikusabb napokat éljük át, azért engedjetek meg, hogy legyen ez konkretizálva is, jó, harmadfokú figyelmeztetés hőségre, ugye tudnotok kell, hogy ez a legmagasabb piros fokozatú van elrendelve, és meg is tervezni a szervezetünket. Jelen pillanatban is 10 óra 52-kor 37 Celsius fokot mérünk az ország nagyobb részén, úgyhogy maradjon mindenkinek lenge nyári ruha. Mert a szerdán is marad ugye a forró idő, perzselő napsütés, egy nagyon-nagyon kemés gomoly felhő képződhet, csapadék egyáltalán nem valószínű, a délkeleti szél mérséket marad, délután 39 fok fölé emelkedik a hőmérséket, UV sugárzás 16 óráig eléri a nagyon erős fokozatot, a tehetjük, kerüljétek mindannyian a tűző napfényt. Tényleg, hogyha nem nagyon életbevágó, ne legyetek az utcán olyan 3 óráig, 11 órától, szerintem. A távolabbi kilátások szerint pénteken jön a felfrissülés, úgyhogy hát nagyjából, ha ez 5 fok lehűlésnek számítható, akkor az nagyjából péntekig kell kibírni, ugyanis akkor majd egy picit jobb lesz az időjárás, addig még a csütörtöki nap az nagyon kemény lesz. Csütörtökön ugyanis országszerte kitart még a forróság, a maximum elérheti a 42 Celsius fokot. Ugye ne felejtsük, ezt sokszor el szoktam mondani, de hát nem tudjátok, hogy ilyenkor a meteorológusok középértéket mérnek, tehát ezt árnyékban kell gondolni a 42 fokot, tehát a napon, a tűző napon, vagy az olyan sarkokban, ahol folyamatosan tűz a nap, ennél sokkal melegebb is lehet, ugye ez egy várt középérték. Tehát a 42 Celsius fok az így is extrém, és így is rekorddöntögető sajnos, úgyhogy nyugaton, észak-nyugaton jöhet majd a holnap késő délutántól élénk erős lökés, észak-nyugatira forró szél, máshol esetleg a légmozgás is föltámadhat. Pénteken érkezik, tehát a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék azért így kicsit csak lokálisan várható, országos esőre sajnos ne számítsunk. Enyhülni kezd a forróság, ez azt jelenti, hogy a 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tartja a legnagyobb meleg, de ez egy picit talán már érezni fogjuk, tehát mind viszonyítás kérdése, tehát 42 fokhoz a 39 fokot azért már érezzük. Szombaton a front mögött azért már frissebb lesz a hajnal, lehűléjjel az idő, 15 és 22 fok között alakul a minimum, napközben 29-34 fokra készülünk, ami mindig soknak minősül, viszont az viszonyítás alapján ugye itt azért már érezni fogjuk jóval kicsit enyhébb az idő, és megélünk a szél is, esetleg erős délnyugati széllel is számolatok. Orvos meteorológus azt írja nekünk, hogy szerdán marad az ember próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséket továbbra is jelentősen megterheli, még az egészséges emberek szervezetét is. Végzésén nehézségek is akár előfordulhatnak. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az UV sugárzás, hogy említettem, 11 és 16 óra között országszerte extrém erős lesz, ezért a szabadban mindenképpen legyen kenve a bőrünk, akkor is csak kis időre megyünk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyatékbevitelre, és természetesen vigyázzunk magunkra, és figyeljünk másokra is, idősekre, betegekre egyaránt. Közlekedés meteorológia. Szerdán változatlanul száraz napos időre készülhetünk, a napos időbe mindenképpen legyen nálunk szemüveg, tartsuk megfelelő követési távolságot, a polgárok is imádják az ilyen időt, a csalánfélék kifejezetten magas, koncentrációban a gombák alacsony, és egy ülön parlagfő, libatöbb, kenderfélék, csalánfélék, pácsitfélék közepes kategóriában vannak a levegőben, a balcsán is nagyon meleg van, marad a felhőt a napos idő, csapadék továbbra sem valószínű, délután 39 fok köré forrósodik majd a levegő, a vízhőmérséket is meleg, 27 Celsius fokos, úgyhogy hát strandidő, meleg idő, de ott is nagyon figyeltek ezekre a szabályokra, mint hogy kenjük magunkat, ígyunk folyadékot, jó? Attól, hogy vízbe vagyunk, sajnos a hőség odakint ugyanúgy megterhelő. Én nem sokára mondok közlekedési infokat, ezt még Koroszkó, és délcök kívánság műsor, hogy szakadjatok továbbra is velem, itt mindig a Szuper Rádió, és te mindig a

azért nem mindenki bírja ilyen rosszul a hőmérsékleten, el itt a klímával táncolt az előbb a dalra, meg volt a mozgáskultúra, alig vittem abba, hogy na rögés. Kájgó,

5-5-kor frissült az oldala a közlekedési infókkal, azért gyorsan elmondom nektek, hogy a közlekedésben mire kell, hogy számítsatok, barátaim. Hát kérdezem, műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 2 kilométeres már a torlódás. Az M0-as autózon az M3-as, M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es, 71-es körút között munkavégzés miatt lezárták a külső és a középső sávot. Előre láthatólag 52-ig egy sáv lesz járható, közel másfél kilométeren tolódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópont építés zajlik, méghozzá Lajos Mizsek közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a közel 4 kilométeres tollódó kocsisor szerintem hosszabb menetidővel is járt. Az 55-ös kiszállás térségében az 50-es kilométernél levő vasúti átjárónál dolgoznak a munkások, 11 órakor lezárták a félútpályát, rájuk azért nagyon figyeltek, nem egyszerű ilyenkor dolgozni az utakon, nekik meg kitartást kívánok, tényleg vigyázzunk magunkra, Boriszkára, Szépenyőkre, Kerekvilágra, mindenkire közlekedésben, és persze, ha tudjátok, hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahol elindul. Gajgos Dan, Tillman Skills, ott a Heaven on Your Mind című felvételvel, itt pedig sárabozunk egyet a Radio Slave felvételen, remix verzióban, persze, hogy másképpen nem is szólhatna most, ez a Grindhouse.

gyorskos vagy ajánlat, hogy a horoszkóp előteljesül egy nagyon-nagyon kedves helyről, Aladról jelentkezett az én kedves Druszán Borbé és Zsolt Attila, aki bizony Aladon az evangélikus templom mögött a Földesi téren található Irish pubot adja és bívja és bízza szíves figyelmünkre. A hátsőre egy néptelensége burkolozó Máramaros környéki kis főzdéből jön egy korsó kb. 1050 forint, mi ebből ittunk egy-egy korsóval és ettünk egy csirkeszány korcsolyát sült krumplival 2800 forintból, szerintem az nagyon-nagyon baráti. Túl sok képet nem is készített természetesen, írja nekünk még Bencsik Zsolti úr, hogy egyébként van ott egy magyar klapcsörös hűtő is a sarokban, meg kell figyelni. Viszont rengeteg fényképet kaptam, hát illik Arad utcáira a söntés, mondanám így, hogy 3-4 lépcső lefelé jutva már be is lehet jutni a szentébe, ahol egy motorkerékpár van az első kilítási tárgy között. Nem tudom, hogy ez használatos, nem használatos, de teljesen illik szintén a díszhez. Papadlóval, a belső tér nagyon tiszta, igényes, különböző ívelt ablakrészekkel, a belső pultnál, asztaloknál is látni azt, hogy oda bizony jókedvűen ülnek az emberek. Pepsi hűtők, sörhűtők, mindenféle hűtők, igényesen, pontosan kimér sörökkel, csirkeszárnyakkal, sült krumplival lehet itt találkozni. Kon József neve van itt megemlítve még, valami híres sörpöző neveként, aki szintén fantasztikus, de a fajansztok is igényesen ki vannak alakítva, azt gondolom, ja és ráadásul, oda teszem még, hogy a italap is egyenően a borítója például kézzel rajzolt, a belső nyomtatottan jól olvashatóan több nyelven is látható, ami szintén font lett, úgyhogy én szíves eredményeképpen gratulálok Borbé és az Adilának, hogy megtalált ezt a helyet, Irish Pub Arad, és tudjátok, ott is nagyon fontos, hogy fogyasszatok felelősséggel, de most már mindjárt kapjátok a boriszkopot, föltözek még egy I Can Boogie-t, Bakkara és Start Money Remix, csak itt a Super DJ-ben, természetesen hol máshol.

Easy come, easy go, tehát könnyen és könnyen megy, na a horoszkóp azért most jön augusztus 5-én kósokkal az élen. Hát a kós szerdán érdemes egy pillanatra megállod, és őszintén mindig gondolod valóban el olyan csürgőse minden feladat, ami ennek elsőnek tűnik. Egy fölösleges kiadásról könnyen lemondhatsz, de ne vondd meg magadtól azokat az apró örömöket, amelyek valójában feltöltenek. Mikák, a jegyedben járó negyed hold segít visszatalálni ahhoz, ami számodra igazán fontos. Rendet tetsz a te otthonodban, a pénzügyeidben és még a gondolataid között is, ez jó, nem? De ikirek, egyszerre több ügy foglalkoztathat, hát szerdán nem lesz ez a megoldás, hogy még gyorsabb tempóra kapcsolsz, viszont nem kell ilyet csinálni, kapcsolt ki egy időre az aljas értékesítéseid, értesítéseket, nézd át a kiadásaidat és engedj el egy olyan kötelezettséget, amelyet már csak megszokásból vállalt. Tedd ezt, rákok! A környezetedben van, aki sürgethet, vagy megpróbálhat bevonni egy olyan ügybe, amely valójában nem a te felelősséged, ugye? A mai hold energia segít gyakorlatilag döntéseket hozni, éjjél ezzel, oroszlán! Komolyabb döntést kellhet meghoznod a munkáddal, a jövőddel, vagy az anyagi helyzeteddel kapcsolatban. Ne költsél csak azért, hogy másokra hatást gyakorolj, de egy valóban minőség és hasznos dologra nyugodtan áldozhatsz, a nap végére megkönnyebbülhet. Egy pisilésre gondoltak, nem tudom, szűz. A szerdai energiák kifejezetten támogatják a tervezést, a rendszerezést és a gyakorlati döntéseket, ne es azonban túlzásba a spórolással vagy a selejtezéssel, nem kell mindentől megszabadulni ugyanis. Mérlegek! Szerdán a közös pénzügyek, a tartozások, előfizetések vagy a megosztott feladatok kerülhettek a figyelmek központjába, a mai hold energy arra tanít, hogy az egyensúly nem mindig egyelő elosztást jelent, néha az a legigazságosabb, ha mindenki annyit vállal, amennyit valóban elbír. Nem, ez mindig a legigazságosabb szerintem. Skorpiók, egy pontos kapcsolatod van, most a gyakorlatos kérdések kerülhetnek előtérbe. Kérlek szépen, ne várd, hogy a másik kitalálja, mire van szükséged, inkább fogalmaz egyszerűen és egyértelműen, egy nyugodt beszélgetés stabilabb alapokat teremthet. Pontos lehet ez. Nyilasok, most nem érdemes újabb feladatokat vállalnod, amíg a meglévő ügyeidet nem rendezted el. Készíts átláthatóbb napi rendet, egyszerűsítsd a bevásárlást, vagy rendezd át a munka környezetedet. Bak, és közben mondanám, hogy 11 óra 11 van, tehát mindegy, de bakoktak is, mert hogy szerdán újra felfedezhetsz valamit, ami korábban sok örömet okozott, az utóbbi időben háttérbe szorult, lehet ez egy kreatív hobbi, régi ruhadarab, vagy egy olyan program, amelyhez nem kell komoly összeget elkölteni, a mai hold energia emlékeztet rá, hogy az élvezeteknek nem kell pazarlással járniuk, a legjobb pillanatok most az egyszerűségben és valódi jelenlétből születhetnek, nem tudom, a sörjévás ez mennyire hobbi, élet széli hülye, bizonytő, az otthonodban vagy a családi ügyekben válhat szükséges egy kis rendrakás, egy átrendezés, javítás vagy kreatív újrahasznosítás meglepően jó hatással lehet a hangulatodra, nem minden tudjon a vásárolni meg. Végül, de nem utolsó sorban a halak koloszkópja a nap folyamán több kérés, üzenet és sürgősnek tűnő ügy találhat meg, de nem kell azonnal mindenre reagálnod, fogalmaz világosan, szab határokat és ne ígérj többet annál, amit kényelmesebben teljesíteni tudsz. Többé nem kell foglalkozni, csak a jók fognak megvalósulni, és már jöttek a kérések, kívánságok, mert hogy déltől szuper DJ kívánság műsor, szuper akivi. Veletetem egy albatit a név, hogy szuper álljon a kívánság műsor, tehát kérni, kívánni, üzenni, várom a kéréseiteket, déltől akkor 14 óráig játszom is őket szépen.

próbálnak mindig egy picikét próbálnak újdonságot mutatni. Hát a következő hírben nem a klausztrofóbiások lesznek a legboldogabbak, ugyanis megjelent az embereknek készült hűtőszekrény, japánok pedig már használják is. Ugye ez azt jelenti, hogy az emberek ülnek a hűtőszekrényben, tehát minden hűtőszekrényt az embereknek készül elsősorban, hiszen mi eszünk belőle, itt az embert hűtjük így, hogy ezt értsétek. Az SDRS hűtés technikai vállalat előállt a Duke Yimanon Box nevű személyes hűtőkabinnal, hiszen ez igazából egy kabin, mint szekrény, mert sokan egyszerűen csak hát emberi hűtőszekrényként apostrofálnak. A különleges japán találmány az interneten is gyorsan népszerűvé vált, japán nyaraian is rendkívül megterhelők, a magas hőmérséklet és a párás levegő miatt gyakoriak sajnos a hőguta és a hő kimerüléses esetek. Idén július 15-én Tokióban egyetlen nap alatt 48 embert kellett kórházba szállítani hőguta miatt, mondjuk az is igaz, hogy sokan élnek ott nagyon kicsi helyen. Ez ösztönözte a vállalatot arra, hogy új megoldást fejleszten ki a gyors lehűlés érdekében. A Duke Yimanon Box egy fémből készült üvegajtóval ellátott kabin, amelyet egyetlen személy tud használni. A felhasználó egyszerűen beül a beépített ülésre, miközben 500 fokos lebegő áramlik a fejére, nyakára, vállára, hátára. A gyártó szerint 10 perc a kabinban elegendő lehet ahhoz, hogy gyorsan csökkenjen a test hőmérséklet, és enyhüljenek a hőség okozta rosszulét tünetei. A berendezés belső hőmérséklete nagyjából 15 fokon marad, három különböző hűtési és légáramlási üzemmód közül lehet választani, valamint 20 perc után automatikusan kikapcsol, hogy elkerüljük ugye a túlzott lehűlést. A Duke Yimanon Box már megvásárolható ipari hűtés technikai forgalmazóknál, nagyjából 3 millió forint az ára, egyébként annyira nem is tűnik egy úgy soknak, de elsősorban vállalatoknak, állami szervezeteknek árusítják, a rendszer viszont beválik, a jövőben magánszemélyek számára is elérhetővé válik. Egyes japán önkormányzatok ingyenesen használható hűtőkabinokat állítottak fel, hogy a lakosok a legfolyóbb napokon gyorsan lehűtessék magukat. Azt nem tudom egyébként, hogy a hirtelen hűlés mennyire terheli meg mondjuk az ember vérnyomását, hát erről nem tudja a hír, de valószínűleg azért az orvosilag is bevizsgált termékről van szó, ilyen szempontból nem rossz, de tény és való, aki klausztrofóbiás, az kerülje az ilyesmit. És persze ne kapjunk hőgutát, az is nagyon fontos, ma sem. Nem állunk meg a zenékkel, hogy jobban tegyen a délőtt, Black Eyed Peas érkezik már is, a Monster the Party.

Képzeljétek, 31 éves a világ legidősebb macskája. Csodájának, ugyanis Milnek a teknőc tarka cicukának, aki egyáltalán már 31. születésnapját ünnepelete ad, az emberi években számolva mondhatnánk úgy, hogy 146 éves. Igazán a teknőc tarka macska előbb néhai feleségé, Pauláé volt a gazdájának, akit Leslie Greenhornnak hívnak, aki 1995-ben 3 hónapos kölyönként fogadta örökbe a cicát, tehát dokumentálta 35 év magyarul. És kérem szépen, elmondása szerint Mill az elmúlt 10 évben kizárólag Buxton természetes ásványvizet ivott, ami mellett persze bőségesen kapott finomságot is, például lazacot meg a garnélarákot. Jó étvet a cicának, hát neki lehet, hogy nem fúj.

Gelegen Norbertunknak is kellemes szétlapot kívánok, és neked is mondanám azért óvatosan a kinti hálózása. Nagyon-nagyon meleg van még árnyékban is, úgyhogy tessék egy picit többet pihenni, több folyadékot fogyasztani, és ez legyen parancs! Na persze tényleg csak komolyan mondom, legyenek be a negyek kapított főgutát. Örülök, hogy itt vagyunk Norbert úr, és hallgass, és persze Biák Tibi barátomnak is szétlapot kívánok. Szia Boriszka, sziasztok, szuperek! Szervusz, kedves Tibor úr, csodálatos szép napot kívánok mindannyiatoknak! Barbra Streisand.

Tudkor is jelentkezik, hogy szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlet a 16 Celsius fokos esős Írországban. Szeretünk ám. 16 fok, esik, jó van. Jó, persze egyébként most csak a nagy a szánk, aztán most 16 fok lenne, két napon mindenki biztos írná meleget.

csodálatos gyakori nevet ünneplünk. Krisztinák ünneplik a névnapjukat. Nagyon-nagyon boldog szülnapot helyett névnapot kívánok mindenkinek, aki Kriszti, Krisztina vagy Krisztike, az is, aki régebben Éva volt. Annak is boldog névnapot kívánunk. Krisztina vagy Krisztike, az is, aki régebben Éva volt. Annak is boldog névnapot kívánunk. És tényleg van ilyen, na mindegy. A Krisztina eredetű latin jelentése, hogy a Kriszti

1996 éve született Neil Armstrong, ugye volt amerikai űrhajós, az első ember, aki Holdra lépett. A Gorszkész töltetet elmeséltem nektek, de majd egyszer elmondom még. 176 éve született Guy de Maupassant, francia író, a modern novella atya, úgy írtott asszony életét. Új, de milyen jó az a regény. 166 éve született Louis Pine, angol festőgrafikus, emberi tulajdonságok felváltott nagyszemű macskákat ábrázolt. 150 éve született Mary Riller Bird, amerikai történész és írónő is volt egyben. 138 éve Bertha Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút 1888-ban, ugye? 114 éve született Pierre Abbé, francia katolikus pap, a szegényeket és menekülteket támogató Emmaus mozgalom alapítója. 12-ben Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 97 éve született Boros Otto, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázónk. 94 éve született Gecse Gusztáv, filozófus, vallás történész, aki Aquinói Szent Tamás fordított magyarra. És 81 éve született Gici Csaba, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok, kajakozó, az egyik Gecse, másik Gici. Egy a lényeg, hogy nagyon híres emberek, és rájuk emlékezni. Nem sokára kezdjük a kívánság műsor, várom már a

döntő kívánság műsorát említettem nektek, az 4 perc, mondjam, a kívánság szatyot, mint a Pisti. 18 órától viszont lesz még előadás, ma Dr. Tom, barátunk. Adja és javítja a közhangulatot, és 5 DJ Simon, 20 órától hallgassátok a Super DJ Rádiót minden idő.

0: Super DJ Rádió. Csak neked zenél, zenél. Kattanj rá. www.superdjradio.hu.
1: Nekem a folytatás mellett, hát a kezdében jobban tetszik, akkor kezdenék a nagyszerű muzsikát. Egészen pontosan a Kata szeretnék küldeni az ő kedvesének, Bálintnak a Starship-ot, úgyhogy Bálint úr, egy Nicki Minaj felvétellel szeretném neked kedveskedni, és persze, mint a kezdve kérések kívánsak a 2 órában Nicki Minaj.

Sine, aki bizony egy eszcsével illetve nevét a picikét csak névi kép rokon a nagyszerű blues sztárnak. Az ő kérésére érkezik, visszatértem, azt mondja, hogy 15 hónap lábadozás után a térművédből, a másfél hónap az szerintem, csak kicsit messze van a monitor, de a másfél, mindegy, az is nagyon sok egyébként, örülök, hogy akkor a térművédét után szó szerint lábadoztál, és természetesen örülök annak, hogy jobban vagy. Még mindig tökéletes a műsor, köszönöm szépen, adásfeltöltésről későbbekben intézkedem, egy picikét el vagyok maradva, természetesen pótolni fogom, köszönöm szépen a kedves szavakat és a hiányérzetet, és akkor konkrétan déllel kezdjük meg a hangod alapodást, érkezik Mr. Oizo,

dal, amit el is tudok táncolni, szerintem Pállal láttátok, hát soha meg nem ismétlődő alkalom, úgy mondják ezt szépen. Na, és Encsikét is üdvözlőjük természetesen. Szia, kedves Boriska, végre beestem, szép napot kívánok mindenkinek. Puccsika, írja Encsike, és akkor az ő kérésre érkezik Elhamből, ez pedig az Up and Down, ha lehetséges, már is szól a dal.

menjünk fönt, és nem is itt lent menjünk, mert érkezik a nagyszerű felvétel le is lábon itt, egy kicsit aprósabbra vettem a figurát, remélem tetszeni fog ebben a megoldásban is, mert hogy itt van velünk N.E. természetesen Erika, aki szeretne egy dalt kérni méghozzá egy a Madonnától, a Lais Tomonitár, és küldeném mindenkinek, aki szeretne és kitartást ebben a nagy menekben, köszönjük szépen, én is köszönöm szépen a kérést, szól a dal! És te is vigyázz magadra a melegbe természetesen!

Bemelünk az villamos ház, szenvedünk a hőségtől, de lassan-lassan csak túl leszünk rajta, írja nekünk ez. Szeretnék egy Elton John Beaut és persze a felvétel, a nagyszerű Morning on the Mind, a Petfalk Remixet halljátok, én köszönöm a kínálatot és kitartást, igyatok sok folyadékot, te is, ennél többet nem tudtok tenni ti sem.

professzor kérésére folytatásban a Laura Passi érkezik, és én az innamorát, remélem jól ejtettem a számot, a Norfit megoldását kérde tőlem, és küldeni mindenkinek, aki túlélő üzemmódon van. Szerintem, hogy mindannyiunknak szól, akkor köszönjük szépen Takagi-vel, és persze az Imonárátszában ez a Laura Pausanyan óta, csak itt a Super DJ Rádióban.

Azik ebben sokatunktól megszokhatottuk már az időben, hogy általánosságban BTS felvételeket kér, hiszen nagy rajongója a csapatnak. Most már ez másképpen le is fordította nekem, mint a nem tudom, a Permission to Dance, az engedély a tánc című felvételékezel. És jön a dalban a BTS.

Fischer Istvánról nagyon fontos dolgot fogalmazott meg nekem. És nyilván itt nem is rólam szól ez a történet elsősorban. A déli harang szól nekem, és nyilván itt nem is rólam szól ez a történet elsősorban. A déli harang szól nekem a délben mindig nagyon pontos, én természetesen nem véletlenül használom a műsor kezdésre a déli harang szót. Számomra nagyon nagy büszke

Eset kéne szerintem, mert itt megik lett a Balaton, a nyaraláskor a Balaton. Még lett a volna meg a Tiszató, értem. Egy a lényeg, hogy érkezik a Magas Ébredős Company és a Balaton című dal. Legyen az magasan, alacsonyan fekvő vízállással, akkor is a mi tengerünk.

játszani továbbra is a nyár legnagyobb slágere, a Balaton, a Bagosi Brothers Company-tól. Holnap kezdődik a Strandfesztivál, ahol a srácok is fellépnek, gyertek el ti!

Kitűnjel is Lenger viszont. Valamikor az egész az 93-ból érkezik a Hathaway-féle Rock My Heart Geringer úrnak a sok kedves emléket szerintem neki is jó felidézni, úgyhogy kedvinket Geringer Norbert úrnak Rock My Heart. Az a pedig természetesen Hathaway, harmadik kislemezről szól. Gulolós, és nem összeszívtörős, szívösszetörős.

Monika, hogy mindjárt énekelne. Sinek címűt, annak egy metal cover érkezik, amelyeket azért sem annyira valószínűleg, hogy ez jól szóljon, és a eredetét is nagy felúr, hát igazából jegyzi, akiről azért sokan tudjuk, hogy igencsak jó, kemény, rokkos muzsikákat is tudott készíteni nekünk. Szóval Endre kérésére szóljon, egészen pontosan a kérés, nagyon nagy köszönettel, hogy a Csuka Monika dala érkezik a Sirályok sírnak című metal coverrel, csak és különleges alkalommal, itt a Super DJ Rádióban.

Kolom, aki nem álltam a digidagi daganatos mondókára. Úgy tűnik, hogy digidig azért néha visszatért, többször, hiszen a következő felvételként Kartner MS, az mesét a vidalakókkal egyetemben szeretnék küldeni, és küldeni valamint kérni a dalt, illántól érkezik a digidig. Vigyázzon mindenki nagyon magára, egészségünk csak egy van, így van, mint hogy fejünk is, azt se veszítsük el. Mi a

mindig elított a DJ-nám, és higgyük el neki. A következő dal pedig annak ellenére lett kedvencem Alinek, hogy az ő születése előtt 3 évvel készült el a dal. Nem mondom, hogy mikor akkor ki lehet számítani, hogy hány éves a hölgy. Egyre lényeg, hogy érkezik Krasznai Krisztával, és Master volt az egyik nagyon nagy kedvencem számomra, egy ez a számszín pedig csak ennyi. Hát mi lenne más? Ez a

szoknunk kicsit nagyon ezeket, ez 99 előtt még, 94-ben a dal már egyszer megjelent, és én ezt a verziót választottam, ezeket az 94-ben, hogy Eurodance megoldással az Imagine érkezik, a Darkness című felvétele, kérése és kívánsága, már is érkezik a nagyszerű muzsika Endre úr kérésére, kitartást kíván mindenkinek ebben a nagy hőségbe, és vigyázzunk a hitatállásra, köszönjük szépen, minden kollégám nevében kérjük, és küldjük a dalt neked is, jöjjön Darkness az In My Dreams!

Hát ébresztem mindenkit, aki éppen eseggesen elbóviskolt, hanem jön a felvétel ébresztőként is kérdésre kívánság. Attól, hogy második számú kérdése. Egy Rafael's Human Elvis-ben szól a felvétel, adja pedig a Bon Jovi nóta. Egy kicsit másképpen, de dal adja magát, hiszen ez a Living on the Player kicsit dicsisebben.

műsorban pedig van itt a kérésére eredeti verzióban érkezik Enrico Iglesias, érkezik és szóljon mindenkinek a vágyadság ellenére, ez a BBDU és a francia helyett Olaszország és Franciaország együtt kedvenc.

magasak a vágyok, szemszín az mindig csodálatos dolog. Vannak kék színek, piros színek ritkán, akkor betegek, de van zöld szemű lány a világon, és ez énekel Paul Mitchell, az a Lord zenekar egyike kérésére jöjjön ez a nagyszerű felvétel. Nagyon nagy köszönettel érkezzen a muzsika, természetesen a Lord zenél, jön szombat előtt a zöld szemű lány.

Hallani szóltam válni, már nem kell is a következő kérés kívánság pedig. DJ Mogul Robinban érkezik a Shining Star és a Scratch Remix érkezzen, természetesen szintén kérés és kívánságra, úgyhogy ez a felvétel Endre úrnak a jó voltából az ő kérésére szóljon, egy kicsit illusztráltunk.

Hát viszont ennek ezen élünk, hiszen a kérések, kívánság, a folyton, folyván, folyvágy szólnak természetesen. Romi György kérésére ad az, a jó kis rossz filmről, ad a szarvasról szól a felvétel. Egészen most lejöttek végre a tetőről, hány fok volt a tetőről, ugye nem a emelkedésre rejtelünk kíváncsi, de már legalább a sörözés folyik. Igazatok van, tegyétek ezt azért észre, persze. Tiba Brigád, szól egy kis Bészantől, és a hiányzó dalnak egy igazi kellemes kis klapverziója, jó pörgős megoldásban szóljon. Bészantől, I miss you! És hát tudok, hogy itt vagytok, szarvasiak, rossz filmiek, és Romi úrék is. Hát is csak most már aztán fölmenni a tetőre, ott marad, ami fönn marad, megvár.

Kérem szépen, ilyen időben is lehet valaki azért kecses, mondhatnánk így, akár mondhatnánk, hogy kecse, talán kell szemöldökét festi, valaki meg csak úgy szép, ahogy van, ma dal elől is szólt, de jön a kis kecse lányom című felvétellel, és persze ezt a felvételt is szülinap helyett egészen pontosan csak úgy kérték, a vidéki lányok gyűltek Pestre, és egy számot, ha lejátszanak, így már mint a vidéki lányoknak, Destől és Angfája érkezik a kis kecse, nagyon szívesen vidéki lányoknak, innen vidékről szól a felvétel, Dessel, ez a kis kecse.

Picsis kívánság! Ilyen Kóba Gyuri bácsira emlékszünk. Persze mindenféleképpen István úr, kicsit mosolyogva szomorkásan odafönt, reméljük, hogy örül és hallja. Egyik kedvencünk érkezik, mindannyian szeretjük. Remélem jókat vigyorog a felhő szélén, lóvát lágatva. Jöjj barátom, pedig itt fent gondolunk rá ezzel a dallal. Sád érkezik, kedvenc dalom. Smooth operator!

Madonna. Ha már szerintem van, akkor természetesen kérés és kívánság. A kérés és kívánság meg ad kérése. Madonnát jön egy kis érdekes megoldásban, hogy én szeretem Michael G-ekkel a rap mix-el érkezik. Ez a Holiday. Köszönjük a kérés kívánságot, szólodal!

Holiday Madonna-tal, és a záró dalra pedig még maradt annyi időm, mindenkinek küldjek egy nagyszerű felvételt, aki kért és kívánt, csak itt volt és hallgatott velem. Doktor jön majd, Tamás úr valamikor, 18-ra a tájékában, addig is tudom, tessék hallgatni a Super DJ Rádiót, ígyatok folyadékot és tartózkodjatok a nagyon-nagyon meleg napsütéses kintlétől. A Sushi-nek a diszkózban nagy felevőre valóban tényleg azt mondom, hogy az a Sushi nem a végső, hiszen holnap majd érkezem. Addig is kellemes napot mindannyiótoknak, a Boriszkát hallottátok az elmúlt 4 órában. Sziasztok!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Live

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: We interrupt this regularly scheduled hot mix to bring you an important news bulletin. Jack, one of the true pioneers of house music, died while housing it at one of his popular nightclubs.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio. Oh.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Okay,

Hát el a szuper. Augusztus 5. 18-2 perc. Egy tripot dob a vépont. Szuper, nincs irányabot volna. Egy kis bakarit feeling így az elején.

éppen hazaérkeztem, és tényleg éppen. Nem, mint hogy éppen nem vagyok. Long, long, long. Hello, szuper. 0-70-45-95-995. Ez a Viber szám. Jöhetnek az üzik. Sziasztok, Doki vagyok. Ciao, ciao.

0: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
1: Na, pillázzunk tovább, Chihuahua. Igazi doki. Olyan doki ellenes zenék.

a pillanat, diszkusztált és a snap. Ez egy olyan remix, gyerekek, amit nem is olyan rég sikerült megszereznem Bakelit korongon. És azt mondom rá, hogy Jézus Mária, és jó napot kívánok. Figyelj!

Viber 0-70-45-95-95. És a család is itt van. Hello, és a család. Csodatos, szép késő délután kívánok neked. Drága Dokined Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, és az is a család. Még mindig jelen. És már váltunk nagyon-nagyon ölelés. Egy kis kedves család. Hello, és a család. Ciao.

0: Hocok a varázslatos barátok, ugyebár a Magic Friend is where I am. Itt van Rick Mondes, szia Bandesz, szia Doki Bandesz, heggesztő jelen Csorvásról. És mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Értetted? Értetted? Magic Friend is where I am.
1: The Magic Friend is what
0: he
1: is.
0: Is what you is.
2: What's the Magic Friend is what I am.
0: Itt van a két hatáltalan Hollander és a Tour Limited és a Magic Friend.

Olyan 40-50 másodpercet értem haza, úgyhogy kicsi pillanat. Kicsit kitartás. Túl a limited után itt van Alexia, és Ice MC és a Russian Roulette. Jó kis long verzió van itt a www.szuperesirádió.hu-n. Na figyelj!

Ismét Fiberi Dominik Zsú is. Szia Zsú! Hogy itt nekünk, szia, mi a keresztapa? Várj, ez én lennék a keresztapa ügynök, meg már ne. Mit teszünk, bassz? Igen, én éhes vagyok. Na jó, nem kell mindig kaviár, azt írja. De, de! Ú, de régettem egy finom kis kaviárt pirítóssal, kicsit megkenve vajjal, de csak óvatosan. Rá egy fekete vagy egy piros kaviár, amit ezt szeretem, Istenem. Gyerekkorom állna ezzel kergettek, hogy apa, már pedig, ha nem veszek meg a kaviárt, akkor nem mehetsz játszani. De hülye!

Hitch Your Ride. Küldj egy meteoroidot. Ride on a Meteor Ride. Ez hányszor, de hányszor játszottam, gyerekek? Atya ég! Na figyelj, mi jön rá! Figyelj, szuper!

Ő volt Rajon Meteorite. Én pedig egy rózeszered. Ha már rózsa, akkor legyen vörös. Mi más legyen, nem? Mi jó normális vagy? Azt a mindenit! Extended verzió van itt a www.fancóberizsirádiobodón. Come take my roses. Hogy is mondja? Come take my roses.

Itt vanunk Bazsi is. Szia Doki, szép pörgös estét kívánunk neked. És mindannyiunknak. Jó kis este lesz, előre látom. Üdv Bazsi. Hello Bazsi. Come take my roses.

Nincs mit, Fiber! Gyuri is itt van velünk, Hello Doki, szarvas jelen. Hűsítősör a kézben. Mindenkinek jó zarulást, kitartást mindenkinek ebben a melegben. Ó, ebben a melegben. Ó, jó, esik egy kis vörös rózsa. Csak hogy szúrjon, csak hogy szúrjon. Csak hogy szúrjon. Csak hogy szúrjon. Ride on a messenger. Hot like messenger.

köszönök akkor utána. Itt vanunk Amadén. Hello, Amadén. Mit mond nekünk? You make me feel alright. Akkor figyelj!

Mekorodom a közben. Házi írja, hogy szia napot, szép napot, doktor úr. Igen, zsivány kezdés. Szóta zenét, mint a Blaha aluljáróban. Szórólapos fiú. Várj, azt hogy nyomja? Na, azt hogy nyomja?

Hagyjai, mekkora jó kis Alexia! És a Summer is Crazy, itt a Super N! Bődület!

la. Oh, oh. Na mondom én. Ezt figyeld. Mi jön rá? Hopi party! Summer is

Ismét Fiber, köszönjük Robika is. Tiszteletem Doki Kám, kellemes, kellemes, szuper kellemes kárnikola elviselhető Adit. Van olyan, igen, van olyan. Nagy örülés nektek, köszönjük szépen.

Dr. Óra! Szép meleg szerda délután, és jó adást kívánok neked a pokol raktárából. A pokol raktárából, mekkora dobál. Édesen vigyázz magadra. Hello, Karesz! Imádás ezerrel!

velünk Encsike is, sziadok én, sziasztok szuperek! Encsike jelenne mindig gyönyörű szép estét, jönök neked és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást neked, pedig jó adást kívánok, Pucsika Encsike! Pucsika Encsike! Ládida! Veszügy el!

beszélgetünk múltkor. Nem keveset, vagy inkább semmit. Kérdeztem tőle, hogy vagyunk? Annyit mondod, hát mostanában elég jól. Kicsit meleg van, de ez van. De így Stockholmba kivírom.

Amikor azt mondják, hogy figyelj már ide, Max! Nehogy mert szexelni az exeddel, mert abból óriási botrány lesz. Max, don't have sex with your ex! Hát abból ez lesz pont. Itt vagyunk Zsolt, szia Zsolt! Hideg sörben gazdag este felét kívánok mindenkinek! És neked is dok egy Zsozsó bá! A kaméros jászelekről! Ó! A kaméros jászelekről! Jaj! Max, don't have sex with your ex!

Üzenünk Peti és a Viberen 0745-95-95-95-en. Szia Doki, Szalgot Arja jelen, küldött képet is. Hát itt egy alattam pár méterrel. Hello Szalgot Arján! Én Parádon vagyok fenn. Parádó után.

Gyerekek, amióta megszereztem Librának a nagy lemezét, ez bődület. Itt van a Second Chance. Hát és még annyira van rajtom, mint az őrület. Bődület a zene. Na figyelj, itt van a Libra. Igazi szuper. Ezt figyeld.

volt Ken László és a Tonight. Na figyelj, mit találtam rá? Bárcsak jön egy kis ho-ho-ho-ho.

Light My Fire után, Love Is Paradise után, jön majd utána a Can You Keep a Secret, ugyanúgy a First Base. Arra, úristen, mekkora! Jézusom! Ez igen, szuper! Még mindig First Base! 3, a 2, az 1, Base!

Oh, love, it's paradise.

meg, hogy can you keep a secret után. Azt gondolkodtam, hogy halad, végre hazaértem. Kérlek szépen, palacsinta lesz itthon. És olyan palacsinta, hogy jó napot. Halad, ettél már nutellát. Mákosan. Brutál. Ez lesz itthon. Mi 8 órát elértünk, és én Simon. Figyelj!

aztán tovább megyek. Van egy olyan túrós, tejfölös, porcukros, és úgy mákkal. Hallod? Miket kitalál ez, aki innen normális?

Can you, so can you. Ez mekkora? Tudom, tudom. Figyelj. 3, 2. 3, 2, 1 és... Mákos nutellás.

Mono azt mondja, mákos, nutellás, my little flower. Na pillanat tovább, hello super. Olyan szintű jön, hogy dobod agyad ezerrel. Ezt figyeld!

az én kisvirágom. Itt a Csabi is. Hello, szó, Csabi. Sziatok, ez pozsérlési. Nektek pocsi, minden szupernek. My little flower. Tekert meg annyit ír, hogy lehet, hogy öregszem. Várj, igen. De mikor ezeket a zenéket hallgatom, akkor újra fiatalnak érzem magam. És köszi, Hévás, jól esett. Ne viccelj már, te normális vagy, alapvető. Imádás ezerrel, Csabikám! Figyelj, mit keverek rá, figyelj!

És mit csinál? Annyit ír, hogy a porcukot csak óvatosan toljad, mert bejutnak az emlékek a fehér por láttán, és nem harapni fogod, hanem elszívni tette baromára. Igazán hülye. Tehát még egyszer mondom. Itt van Future City. És egy olyan leves, ahol lesz otthon, hogy jó ilyen. A leves után pedig finom kis palacsinta, csintalan palacsinta. És utána nem kell palacsint. Porcukorra persze, mivel mással. Nutella. Hésmák.

Kisomár Balacsonyitára van szó. Gyuri írja, hogy szerintem ribizli is kellene hozzá, vagy boroszlekvár. Várja. Nutella, mák, ribizli és boroszlekvár. Így egyben jöhet!

is tudjátok jól. Kinek el, még mindig magyar származású. És micsoda hangja van. Dobd agyal, figyelj! Oh.

should I do a tour? Hey, what's coming to fly? Ami hozzánk úgy csodótaként, pedig nem más, mint Milyen Máj és a Dobi Dobe. Utánunk jön hozzánk Simon Kapitány. Az öreg kapitány!

Gyerekek, megmondom őszintén, hogy igen, mindjárt indulok palacsint a királyba. De hányszor játszottam ezt? Pilisörösváron. Jézusom! Atya úristen! És hány, de hány ember előtt? Úristen! Milyen már és a Dominóbe? Extendedben! Oh yeah! Köszönöm, Doki búcsúzik is! Sziasztok! Énekelek tovább, szép estét! Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien. Live without your love, és... Yeah, yeah. I need your love.

volt ez magyarul? Ugye? Jaj, régi szép emlékek. Úristen. I need your. Nem haragszom rád. Ennyi most.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel, csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen, 10 óra utánig, ahogy elnéztem itt az összerakott cuccot, pár perccel csak nem futunk tovább azért annyira 10 óránál, és hát lehet azt mondani, hogy most mondjam azt, hogy köszönöm a Dokinak ezt a csodálatos kis átadást, amit itt véghez vitt, vagy nem, ja nem, de az elmúlt 2 órát, azt igen, remélem most jól megtömi a azt a pici bendőjét a mákos ízés kakaós csigás palacsintával, vagy palacsinta leves lesz, most nem tudtam igazából eldönteni, hogy mit mondott. Hát jó étvágyat, Dokikám, ha hallgatsz, már ilyenkor ő már aludni szokott egyből kaja után. Na, hát az van, hogy még mindig ezek is ott voltak velem Jakab szálláson. De nem sikerült őket leadni, úgyhogy most leadom itt. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy ezt megtetétek Dokinak is. Szívesen veszem én is a dolgot. És hogy mivel készültem? Hát ilyen kis techno-progressive house, dallamos trance-es valami ilyesmikkel. Itt az első zene 2024, Kevin the Rice és Why Do I, a Saga című nóta. Svédű tartja, annyi tesz, hogy a mese. Szép kis mesének nézünk elébe, lehet azt mondani. Na, mit szoktam még mondani? Ja, az, hogy majd jövök még, meg olvasok, meg felolvasok, meg azt is, hogy oh yeah!

készülni. Itt van velünk Encsike. Azt mondja, hogy na szia, szia, drága DJ Simo, sziasztok, szuper kagylózok, Encsike jelenléti. Pipa, persze, már is. Már nagyon vártam az oh yeah. Mond. Gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Jó kagylózást mindenkinek, neked pedig szuper jó meló előtti adit kívánok. És persze sok-sok kagylózó fülecskét, pucsika, Encsike, elég volt, hogy írjak még. Van még egy smás a darsajomba. Szerintem elég volt.

jelkagylózás neked is. Itt van velünk az is a család. A család fő is a István. Írt nekem azt, hogy a gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszennyőkből, az is a család még mindig jelent. Nagyon örülünk neked, már nagyon vártunk. Oh yeah! Egy levegő volt, oh yeah! Ha! Hello István, hello család! Jó kagylózást oda is! Itt van velünk a hetero barátom, Zoli is. Na, szépen jó adást kívánok a romantikusbe! Vagyok is, meg nem is, itt van velünk Fritjó is, egyenesen a Zsúsából, Usankából. Tiszteletem, mesterem, üdv mindenkinek, ennyit ír. Köszönöm szépen, jó kagylózást neked is!

9-ig robogunk. És 2009-ben az amerikai DJ, hagyjuk itt Európát, hozzunk egy amerikai DJ-t, aki 1981. május 31-én született Los Angelesben.

jött Lovász Károly, József barátom és Kárcsi. Közben is a István, nagyon jó, tudom. 2009-ből az egyik legszebb nóta, az egyik.

Kirázott a hideg, isteni ez a zene. Szóval itt velünk, Karcsi barátom. Hello, DJ Simon, hogy kedves barátom, itt vagyok és kagyozok, szép estét. És jó adást kívánok, nem írok melóban ezerre. Nyomd a pöncsös muzsikákat, én meg rúgdosok egy gázpedált, oh yeah. Hello, kör ez kitartást. Tudod, már nem sok van. Meg én hónap megyek dolgozni, na.

Na, aztán úgy vagyok vele, hogy a mindent megmondó sem mondott nekem semmit a következő előadóról. Csak annyi, hogy tudjuk a nevét. A neve Tomás Pontifex Horn. Azaz Tomás Pontifex. Vagyis Palias Pontifex. És hogy mikor hozta ez a zenét, hát ezt nem tudtam megtalálni. Valamikor a 2020-as évek elején. Nem is volt olyan rég. A lényeg, hogy a zenének címe az Interstellar. Az én kedvenc filmem. Lesz benne a Duma, tudjátok. Mikor a bácsi elmondja, hogy miért jó, meg mi nem jó.

Na figyelj, szuper, megint vissza 2025, október 31. Érkezik Yuri's Throne már megint, és a Good Boys. És egy armada kiadású lemez, a Utopia. Egy korolom a remixben, itt a szuperen. Jaj, de finom.

Joris Font, remélem nem kell bemutatni a holland fene gyerek, aki egyébként Németországban telepedett le. Az amszterdami születési csávó valahogy Németországban jobban tud érvényesülni. Mi a fene? És hát a Good Boys. A brit zeneszerző csapat, lehet azt mondani, Joshua Grimmel, Tishetan Sor és John Johannes Shore, a két testvér és a Utopia.

Mixát az Utópia, nem igazán a Utópia. 2025. október 31-én jelentek, itt van egy másik 2025. október 3-a. Jön a Going Deeper, Timur Shafurev és Egnyev Voronov. Karen Overtonnal közösen karöltve hozzák nekünk a Your Loving Arms-ot. Itt a Szuperen, figyelj!

És hát tisztelt hölgyeim és uraim, el kell mondjam, jön az egyik nagyon nagy kedvencem 2002-ből. Először Dave Seamannél hallottam egy mix lemezen. Most hirtelen melyiken, nem tudom. A lényegen így, na még egyszer, a lényegen a lényeg. Hogy jön Paco and Frederick. Egy igazi progressive house 2002-ből. Jön a Western Approaches. Jaj, de finom. És egy kicsit újra gondolt egy Evolution remixben itt a szó.

Kilovas, itt velünk Bazsi. Imádja ő is az én zeném. Az én zeném, ami éppen pörök. Ha szia, szia, Tomi, üdv mindenkinek. Nálunk még villany. Nálunk még villany, erre te jössz, és ilyen zenékkel kivered a biztos értékot mindenkinél. Ja, hogy nálunk még van villany. Értem. Így maradjon. Go, go! Hello, Bazsi. Látom, jól kagylódol te is. Nagyon fincsi. Oh, yeah.

Aztán az van, hogy a következő zenével 1998-ba röppenünk vissza. Ekkor jelent meg az eredeti változata ennek a zenének. Ja nem, bocsánat. Az a következő lesz, ez most itt a P.O.-ban. Na még egyszer, kezdjük újra. Szóval jön a következő zene. Paul Oakenfold és az Interstellar. Ha már egyszer volt egy Interstellar, miért ne lehetne még egy? Hisz hát annyira szeretek a csillagok között, hogy még. Szóval Paul Oakenfold itt az Interstellar valamikor a 2020-as év környékéről. Itt a

A DJ Simon kellemes esti hűsítő zenélgetést. Oh yeah! Itt van, menjét is a csillagok közé, Robika! Adjunk neki! Oh yeah! Itt a Szuperem!

szeretném bemutatni, de küldeném Bazsinak, mert tudja, hogy imádni fogja. Egy kicsit breakbeat-esre vesszük a figurát, nem sokáig, csak egy pár percig. Az 1991-es zene, 2005-ös breakbeat-es verziója. Ha elindul, bemutatom, lehet, hogy nem kell. Figyelj, Bazsi!

Na hát tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az előbb beharangoztam. 1998-ba kanyarodunk, ha már egyszer itt 2000 akárhány száznál jártunk. És hát jön, vagy éppen pörög már a Private Production és a Sex Drive. Majd a nagyon megszexeljük a drive-ot. Itt van velünk Mazsi is, azt így a szép estét és szuper adást kívánok neked. DJ Simon, köszönöm szépen, hello Mazsi! Jó kagylózást neked is!

hallgatunk, meg lájkolgatunk, meg szíveskészünk, akkor itt a következő zene. 2022-ben ugrunk vissza a 90-es évekből, és jön Paul Thomas és Fuenka közöse. Na náhogy, az új Gladiátor filmre csináltak egy Gladiátor című nótát. Majdnem mondtam, hogy össze lett F-fel. De annál sokkal jobb lett. Megkagylózzuk, itt együtt a szoberen. Na ezt kagylózzad!

azért, hogy hasonlít a Sándor Mátyáshoz. Valóban csak egy kicsit lassabb volt. De így van. És amely egyszer Bazsi is szólt, hogy 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Egészen, hát hogy körülbelül 10 óráig, aztán lehet egy picit bele csurranunk a 10 órába is. Ez majd kiderül az adás végén. És ha már így belepofáztam egy ötletbe a gyönyörű zenébe, akkor azt is elmondom, hogy a következő zene 2024 novemberében jelent meg Bakeliten, vagy éppen vinilen, ahogy tetszik. És sajnos ehhez nem jutottam hozzá, pedig nagyon kellene. Sasha és Judy Barr a Faxon. Szóval még egyszer, nem Faxon, hanem Faxon. P-vel írják, H-val és Faxon. A zene címe. Egy iszonyatosan jó számozott lemez egyébként. Minden esetre digitálisan itt van. És ez lesz a következő zene itt a Private Nightban. Az elérhetőségünk a Viberen +36 70 45 95 95. Bárkinek bármi mondani valója van.

Mazsi. Mazsi, nekem gyanús vagy egyébként, nem B-vel, hanem M-mel, Mazsi. Gyanús vagy, nem szoktál te itt lenni, és most őszintén, tényleg ezek a zenék neked bejönnek? Várjál, Mazsi, Mazsi. Lehet, hogy van még egy Mazsi. A Bazsiból több is van. A lényeg, hogy megyünk tovább egy nagyon rövid zenével. Ez sikerült hozzájutni, lehet azt mondani. Jön egy 2011-es felvétel, amit 2018-ban, 19-ben, majd 2021-ben is kiadtak újra és újra. Sajnos a rövid verziót sikerült belőle megszereznem. Egy Mars remix. Jön az Above and Beyond. Úgy van bizony, a szuper csapat, lehet azt mondani. Jön az Above and Beyond és a Sun in Your Eyes. A nap a szemeidben. Oh yeah, Bazsi beindult, tekeri a valagát. Nem M, hanem B.

Jaj, de nagyon előre mentem, ez még nem az Apple Wind bajon, hanem a Camel Fett és Messano. Közösen a Glowing. Jaj, hol jársz, Tomi? Ahol a fejed se erről, a szemed se. Az Apple Wind bajon majd jön később. Egyelőre Camel Fett, Messano, David Oak, Gouda és a Glowing. Pörög éppen itt a szuperem. Jaj, ez az, amikor nem a vinyről zenész, tudod, hanem ilyen izé. Mindenféle ilyen digitális izéről. Nem szeressük, nem szeressük. Na, menjünk tovább.

Ha! Azt írja Encsike, milyen jó, hogy Encsike csak egy van. Az egyedi és utánozhatatlan. És mondjam, hogy ezt is én találtam ki. Na mindegy. Oh yeah! Na szóval menjünk tovább, és akkor most jön az, amit az előbb bekonferáltam. Szóval az Above and Beyond. Jön a Sun in Your Eyes. A napsütés a szemeidben. Ez már viszont nem egy rádió verzió, hanem a Martian Remix. Ami több mint 7 perc.

Hölgyek, urak, rabogjunk tovább, jön egy nagy kedvenc, mármint nem nekem, hanem nektek. Jön rengeteg név, Armin van Buuren, Alika, a Punctual és Joris Warren, meg az On and On című nóta, itt a Szuperen.

aztán robogunk tovább a következő ilyen transzesített izé rave zenével. Az eredeti verzió 1996-ban jelent meg. Az előadója a Dahul volt. Tudjátok, DJ Hooligan. A révről átváltott valami kis komolyabb, transzesebb house-ra, vagy trance house-ra, vagy a bárra tudja, mitek lehetett nevezni. A zenét 96-tól, vagy 7-től, mert hát igazából 97-ben robbant be. Lehet azt mondani a klubba, ez a zenem, jön Dahul, és a Meet Her, at the Love Parade. Oh yeah, itt a Superen, na nem az eredeti, hanem egy Olaf Baszowski remix. Mert fincsi, mert nyugis, meg olyan transzes, oh yeah!

95-95-95, azt írja nekem is, hogy Isten, hogy nagyon oh yeah, itt az egész műsor, hogy a bánatban nem, vagyis miért ne lenne, próbálkozom. Bazi azt írja, puszi Encsi, hanem hogy puszia van Encsi, a puszi Encsike, köszönöm, hogy gondoltál rám, holnap este 8-tól, újra gondolhatsz rám. Mindig ugyanazt a linket lehet használni, ezt lehet mondani. Vissza kell csak tekerni, rápakolni, aztán hallgatni Bazsit, ahogy éppen tekeri, csavarja, csűri, meg izé, nem az Kukori bácsi szokta evezni. Evezni is Kukori bácsi szokott. Ki kell találni valamit Bazsinak, ő mit csináljon? Ő keveri. Oh yeah, de nagyon.

jön a zenéje, vagyis közös zenéjük. A maradj, azaz, az tei. Na nem az eredeti, hanem egy feldolgozás. Matt Lange, természetesen, hogy egy rendszeres verzió jön belőle. Itt a szuperen, hosszú lesz, mint a vonatfügy.

Tisztelt hölgyek, urak! Na, mert ezt Kolozs Émi nincs itt, akkor nem tehetünk róla. Neki szántam volna ezt a zenét, főleg eljött volna Jakab szállása, de nem jött. Úgyhogy mindegy. Meg most nincs itt. Úgyhogy mindegy. Jön a 2013-os jó barátom egyik zenéje. Jön New Week. A Borsodi Fedre gyerek. És a kedvenc zeném tőle. Úgy bizony.

hölgyek, urak, megyünk tovább. Jön egy ilyen kis nevetős cucc. Jön Lion DJ, vagy Leon DJ, és a 2020-as Joker című film. Nem mondom, hogy betétdala, de... Jaj, de jó.

hogy egy kicsit vidámabb legyen, vagy mégse, ki tudja. 2013 jön Tom Odell, és az egyik kedvenc zeném tőle, a másik szerelem. Azaz, another love, oh yeah, itt a Szuperen.

Értek, hölgyek, urak, a legjobbat a végére hagytam, lehet azt mondani. Magyarokat nem szoktam nagyon játszani. De most lesz. Sőt, ez lesz a záró zene. Szóval jöjjön, Andrew Boy. Vagy éppen, ahogy ebbe a zenébe hivatja magát.

És lehet azt mondani, hogy egy igazi utolsó zene. Mert jön a popmodelltől a Hungarian Folk Tales, azaz a magyar népmesék.

Szóval, hölgyek, urak, én ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott ebbe a két órába. Senki sehova, tudjátok majd. Vagyis de, menjetek aludni, azért tettem fel ezt a zenét utolsónak. Aztán majd jövök holnap is. Itt leszek. Ja nem, holnap nem jövök. Holnap dolgozok. Jaj, de hülye vagyok. Szóval pénteken jövök. A szokásos péntek esti hallucinációs zenékkel. Amikor azt képzeljük be, hogy éppen valahol utazunk valami strandos, homokos része. Nincsenek ott homokosok, csak homok. Szóval köszi a kagylózást. A zene természetesen végigpörög. Csácsumicsá, sziasztok! Oh, yeah!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Super DJ Rádió. Kattonj rá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumas vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenél.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Ez még mindig a Super DJ-ről.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu